kóbuc. Nagyon rögösítő van, igen. Kúria, jön fége karantina. Ortegyó csőrökó bunszánszaszörő tamény. Különböző kai. Mi lesz? Tényszi, hanállalán. Szóka. Kai!